0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Cable-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Ez volt a reklám.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Banda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Banda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Július 15-től átlagosan mintegy 10%-kal drágulnak a vasúti menetjegyek Szerbia belföldi forgalmában. A

0: Piavoz közlése szerint ez azért szükséges, hogy a szolgáltatásokat fejleszthessék, az értékesítési hálózatot korszerűsíthessék, és új vonatokat szerezzenek be, valamint vasúti beruházásokat finanszírozzanak. Szabadka és Bágrád között az úgynevezett régió vonattal 880 dinárról 970 dinárra, az interrégió vonat esetében pedig 960 dinárról 1060 dinárra nő a jegyár, az intercity vonatra, illetve a Szokóra 1100 dinár helyett 1210 dinárért szállhatnak majd fel július közepétől. Erre jön még a helyjegy. ...57.580 diák iratkozott be a szerbiai középiskolákba. Az idei felvételi legnagyobb meglepetése, hogy érezhetően visszaesett az érdeklődés az informatikai képzések iránt. Sikeresen lezárult a középiskolai beiratkozás Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium tájékoztatása szerint az első és második körben összesen 57.580 diák iratkozott be. Idén 64.400 tanuló tett záróvizsgát, miközben a középiskolákban 72.000 hely állt rendelkezésre. A legtöbben, a nyolcadikosok közel 74%-a szakközépiskolát választott, gimnáziumba pedig 25%-uk iratkozott be. A minisztérium szerint az idei felvételi legnagyobb meglepetése, hogy érezhetően visszaesett az érdeklődés az informatikai képzések iránt. Ennek oka egyrészt az elavult tantervekben, másrészt pedig a mesterséges intelligencia térnyerésében keresendő, mondják az illetékesek. A nyugdíjasok legkésőbb szeptember 15-éig megkapják az egyszeri támogatást. A pénzt a nyugdíjfizetési rendszeren keresztül utalják. A nyugdíjasoknak járó egyszeri támogatást legkésőbb szeptember 15-i alap igazgatója, Reja Ognjenović, a szerbiai RTV műsorában kiemelte, hogy a nyugdíjasok az értesítőiken pontosan láthatják majd, mekkora összeget kaptak és milyen jogcímen. Elmondta, hogy a pénzt a nyugdíjfizetési rendszeren keresztül utalják, és mivel a nyugdíjakat minden hónap 6-a és 12-e között folyósítják, elképzelhető, hogy a támogatás a havi nyugdíjjal együtt érkezik meg. A PIO igazgatója kitérte az időseket érintő csalásokra is. Ognjenović egy új kezdeményezést is bejelentett. A cél, hogy minél több magán, egészségügyi intézmény és laboratórium csatlakozzon a kedvezményrendszerhez. Ez elsősorban a vidéken élő nyugdíjasok számára jelenthetne javulást, hangsúlyozta, hogy a következő 20-30 napban sajtótájékoztatón ismertetik a részleteket. Délbácskában is megjelent az afrikai sertéspestés. Szigorú járványvédelmi intézkedéseket vezettek be, egyebek mellett a fertőzött állatok leölését. Délbácskában is megjelent az afrikai sertéspestés, a mezőgazdasági minisztérium fertőzött területnek nyilvánította Zsabján községet. Veszélyeztetett területnek nyilvánították azt a 10 kilométeres körzetet is, amelyhez Boldogasszonyfalva, Sajkásgyöre és Csurok települések tartoznak. A hatóságok szigorú járványvédelmi intézkedéseket vezettek be, egyebek mellett a fertőzött állatok leölését, a tetemek biztonságos kezelését, az állatszállítás korlátozását és fokozott fertőtlenítést. Szerbiában eddig 496 gazdaságban, 18 önkormányzat területén és 8 közigazgatási körzetben mutatták ki a betegséget. A legsúlyosabb a helyzet Szerémségben, ahol az elmúlt héten több mint 11.000 sertést kellett leölni.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A mai nap folyamán több tájegységünkön kialakulhatnak záporok, zivatarok, melyek környezetében vizessé, csúszósá válhatnak az utak. Az intenzívebb gócokban vízátfolyások keletkezhetnek. Emellett a hirtelen lecsökkenő látótávolság és az erős viharos széllökések is megnehezíthetik a közlekedést. A napos időszakokban érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot tűző napon álló lezárt parkoló járműben, míg közlekedést kívánunk.

A mai napon változékony időre van kilátás, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 22, a legmagasabb nappali pedig 34 Celsius fok körül alakul. Időszakosan és helyenként beborul az égbolt, esővel, záporokkal is számolni kell. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 152, Zentánál 224 cm magas. A mai napon nem várható fronthatás, de a meleg idő miatt a meleg frontra fokozottan érzékenyek tünetei erősödhetnek fel. Fejfájás, migrén, fáradékonyság, dekoncentráltság jelentkezhet. Záporok, zivatarok környezetében fülletté válhat a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat okozhat. Emellett rosszabbodhat az aszmások állapota is. A napos időszakok jó hatással lesznek hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

3-5-5. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
6: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, akár most nyitották ki a szemüket, akár már úton vannak, akár éppen a reggeli kávéfő. Nagyon örülünk, hogy ma is velünk vannak. Én Andrea vagyok.
7: Én pedig Zenóbia. Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink is! Ez itt a Tisza hangja a Panda Rádió hullámhosszán. Itt nem csak a hírek ébrednek fel, hanem a mosolyok is.
6: Zenóbia, figyelted már, hogy reggel milyen gyorsan el tud dőlni, milyen lesz a napunk?
7: Persze, elég egy kedves köszönés, vagy egy morcos sofőr, és már is más hangulatban indulunk tovább.
6: Én ezért próbálok minden reggel keresni valamit, ami miatt már korán jó kedvem lehet. Lehet, hogy csak a friss kávé illat, lehet, hogy a napsütés, vagy egyszerűen az, hogy újra itt lehetünk a hallgatókkal.
7: És tudod mit? A jó kedv néha pont olyan. Ha adunk belőle egy kicsit, visszakapjuk kétszeresen.
6: A mai gondolatunk így szól, a boldogság ritkán kopogtat hangosan, többször csak csendben leül mellénk, és arra vár, hogy végre észrevegyük.
7: Nem mindig a nagy dolgok teszik szépé a napot, hanem az aprók, egy mosoly, egy telefonhívás, egy jó szó, egy ölelés.
6: És lehet, hogy ma ön lesz valakinek, az a bizonyos jó szó, lehet, hogy egyetlen mondatával szebbé teszi valaki egész napját, szerintem érdemes megpróbálni.
7: És most jöjjön a reggeli kérdés, őszintén szólva, ez lett az egyik kedvenc rovatunk, mert ilyenkor igazán önöké a szó.
6: A mai kérdésünk, mi az a legkedvesebb mondat, amit valaki valaha mondott önnek? Lehet, hogy egy szülőtől, egy nagyszülőtől, egy baráttól, egy gyermektől, vagy attól, akit a legjobban szeret.
7: Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1670-550-es telefonszámra,
6: vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán.
7: A legszebb üzenetekből a műsor során idézünk.
6: És lehet, hogy ma éppen az ön története ad erőt valaki másnak.
7: Kész a kávé.
6: Akkor induljon velünk a nap. Ez a Tisza hangja a Panda Rádió hullámhosszán az FM 103,5 MHz-en.
5: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.
8: Már csak mi tudjuk,

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Nubia, mond csak, te emlékszel arra, amikor gyerekként a névnap majdnem akkora ünnep volt, mint a születésnap?
3: Persze, reggel már azzal ébredtem, hogy vajon ki lesz az első, aki felköszönt, és mindig volt otthon valami sütemény is.
2: Igen, a névnapoknak volt egy különleges hangulatuk, nem a nagy ajándékokról szóltak, hanem arról, hogy fontosak vagyunk valakinek.
3: És ma július 15-én sok szeretettel köszöntjük a Henrikeket és a Rolandokat.
2: A Henrik név germán eredetű jelentése, az otthon ura, hatalmas uralkodó.
3: A Henrikekről gyakran mondják, hogy megbízhatóak, nem beszélnek sokat, de ha megígérnek valamit, azt általában be is tartják.
2: A Roland név szintén germán eredetű jelentése, hírnév, dicsőség, merész, hős.
3: A Rolandok sokszor energikusak, kíváncsiak, szeretnek új dolgokat kipróbálni, és könnyen megtalálják a közös hangot másokkal.
2: Zenobia, ha ma egy Henrik vagy egy Roland becsengetne hozzád azzal, hogy boldog névnapot szeretnék ünnepelni, mit tennél elé az asztalra?
3: Egy szelet házi süteményt és egy jó erős kávét, mert a beszélgetések mindig egy csésze kávé mellett a legjobbak.
2: Én pedig még hozzátennék egy nagy ölelést is, mert abból sosem lehet túl sok. Most pedig meséljenek önök, ki volt az, aki mindig elsőként köszöntötte fel önöket névnapjukon. Édesanya, nagymama, egy barát, vagy talán valaki, aki ma már csak az emlékeikben él.
3: Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Lehet, hogy ma az ön története mosolyogtat meg bennünket.
2: Ha ma ismernek egy Henriket, vagy egy Rolandot, ne csak azt írják neki, hogy boldog névnapot,
3: hanem írják azt is, hogy örülök, hogy az életem része vagy. Lehet, hogy ez lesz számára a legszebb ajándék.
2: Nagyon boldog névnapot kívánunk minden Henriknek és Rolandnak.
3: És most jöjjön egy szép dal, aztán folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: Music Sauce. On the radio.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
3: Zenobia, mond csak, van olyan sütemény, aminek már az illatától is gyerekkorod jut eszébe?
4: Ó, persze, amikor az anyukám kinyitotta a sütő ajtaját, és az egész házat betöltötte a frissen sült gyümölcs illata, na azt semmivel sem lehetett összetéveszteni.
3: Pontosan ilyen lesz a mai receptünk is, puha, könnyű, gyümölcsös, és annyira nyárias, hogy szinte hallani lehet mellette a tücsköket. Ma sárga barackos, ribizlis felfújtat készítünk.
4: És amire szükségünk lesz, 4 érett sárga barack, egy marék friss ribizli,
3: 3 tojás, 6 deka cukor, egy csomag vaníliás cukor,
4: 10 deka liszt, 1 teáskanál sütőpor, 2 deci tej, 5 deka olvasztott vaj, és egy csipet só.
3: A tojásokat habosra keverjük a cukorral és a vaníliás cukorral, ezután hozzáadjuk az olvasztott vajat, a tejet, majd a lisztet a sütőporral.
4: A masszát kivajazott sütőtálba öntjük, ráhelyezzük a félbevágott sárga barackokat és megszórjuk a ribizlivel.
3: 180 fokos sütőben körülbelül 30-35 perc alatt aranyszínűre sütjük, a tetejére egy kevés porcukor, és már tálalhatjuk is.
4: És most jön az a rész, amitől mindenki elkéri majd a receptet.
3: Tálalás előtt kanalazzunk rá egy kevés hideg görög joghurtot, keverjünk bele egy csepp mézet, és reszeljünk rá egy kevés citromhéjat, friss, könnyű és egyszerűen ellenállhatatlan.
4: A sárga barackot sokan a nyár aranyának nevezik, nem csak finom, hanem beta-karoténban és C-vitaminban is gazdag. A ribizli pedig kellemesen savanykás ízével tökéletesen ellensúlyozza a barack édességét.
3: És most kíváncsiak vagyunk önökre, melyik sütemény illata juttatja eszükbe a gyerekkorukat? A nagymama piskótája, az almás pite, a rétes, vagy valami egészen más?
4: Írják meg nekünk SMS-ben a 0631670550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Lehet, hogy a következő Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovatban éppen az önök családi receptjét készítjük el.
3: És mielőtt tovább indulunk, egy apró gondolat.
4: Ma ne csak süssenek valami finomat, üljenek le is együtt az asztalhoz, mert a legjobb receptek nem a szakácskönyvekben születnek, hanem azokban a pillanatokban, amikor együtt nevet a család.
3: Most pedig jöjjön egy jó dal, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádióban.
2: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója

A Magyar Kanizsai strandvendéglő Békabár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tisza Parti Békabár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békabár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Station, Panda Rádió. Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295-5 adankó.com.
1: Zenobia, vannak dalok, amelyeknél szinte automatikusan mosolyogni kezdünk.
2: És vannak zenekarok, amelyeknek elég meghallani az első néhány hangját, már is egy régi nyár, egy diszkó vagy egy autós kirándulás jut eszünkbe.
1: Ma egy ilyen együttes történetét idézzük föl, a Klub 54-ét.
2: A Klub 54 a 90-es évek végén alakult, és nagyon hamar a magyar könnyűzenei élet egyik kedvelt popcsapata lett. Vidám, fülbemászó dalak és energikus koncertjeik miatt rövid idő alatt rengeteg rajongót szereztek.
1: Abban az időben egymás után születtek azok a magyar popslágerek, amelyeket ma is örömmel hallgatunk rádióban vagy egy nyári buliban. A Klub 54 is ennek a korszaknak az egyik meghatározó együttese lett.
2: A zenekar dalainak titka az volt, hogy könnyen megjegyezhető dallamokat, pozitív hangulatot és sok érzelmet vittek a színpadra, nem bonyolultak akartak lenni, hanem szerethetőek.
1: És talán éppen ezért működnek ma is, mert egy jó dal nem attól lesz időtálló, hogy hány éves, hanem attól, hogy milyen érzéseket ébreszt bennünk.
2: Ha valaki meghallja a Klub 54 nevét, sokaknak eszébe jutnak a nyári fesztiválok, a szabadtéri koncertek, az első szerelmek és azok az esték, amikor hajnalig szólt a zene.
1: Ez volt az az időszak, amikor egy kazettát vagy egy CD-t újra és újra végighallgattunk, nem egyetlen dalt, hanem az egész albumot.
2: És miért szeretjük még ma is őket, mert a jó zene nem öregszik meg, legfeljebb emlékeket gyűjt, és minden újrahallgatáskor hozzátesz még egy mosolyt.
1: Most pedig önökhöz fordulunk, melyik magyar együttes dalára emlékeznek vissza a legszívesebben a 90-es vagy a 2000-es évekből. Volt olyan szám, amely végigkísérte a nyaraikat, vagy egy különleges időszakot az életükben?
2: Írják meg nekünk SMS-ben a 0631670550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Lehet, hogy a következő zenetörténeti morzsákban éppen az önök kedvenc együtteséről beszélgetünk.
1: A régi dalok nem csak zenék,
2: hanem emlékek is. Egy nyár, egy mosoly, egy szerelem, vagy egy baráti nevetés. Ezért érdemes időnként újra meghallgatni őket.
1: Most pedig jöjjön egy Klub 54 sláger, és utána folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhoztán.
0: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-2122-955 adankó.com.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
3: Ez volt a reklám.

0: Banda Rádió.
1: Ennyi volt, ami történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vált, mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burger Szent Mar. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burger Szent Mar, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062 50 5147.
2: Zenobia, szerinted létezik olyan nap az évben, amikor semmi érdekes nem történik?
3: Szerintem nincs, a történelem minden napra tartogat legalább egy meglepetést.
2: Akkor kapcsoljuk be a képzeletbeli időgépet és nézzük meg, milyen történeteket rejt július 15-e.
3: 1975. július 15-én indult útjára az Apollo-Soyuz program, amely során először kapcsolódott össze a világűrben egy amerikai és egy szovjet űrhajó.
2: A hidegháború idején az óriási jelentőségű esemény volt, az űrhajósok készfogása azt üzente a világnak, hogy a tudomány képes hidat építeni még a legnagyobb ellentétek között is.
3: 1889 nyarán az Eiffel-torony már állt, de július 15-én megnyitották az első felvonót is a látogatók előtt.
2: Ami ma természetesnek tűnik, akkor igazi műszaki csodának számított, milliók számára innen nyílt először lehetőség arra, hogy madártávlatból csodálják meg Párizst.
3: 2006. július 15-én indult el a Twitter nyilvános béta változata, amely később az egyik legismertebb közösségi oldal lett.
2: Néhány soros üzenetekkel indult, ma pedig pillanatok alatt körbejárhatják rajta a világot a hírek.
3: Július 15-e az ifjúsági készségek világnapja is.
2: Ez a nap arra hívja fel a figyelmet, milyen fontos, hogy a fiatalok tanuljanak, fejlődjenek, új szakmát és készségeket sajátítsanak el, hiszen a jövőt ők építik.
3: Július közepe a meteorológusok szerint az év egyik legmelegebb időszaka az északi féltekén. Régen a gazdák ilyenkor már hajnalban a földeken dolgoztak, délben pedig árnyékban pihentek, mert tudták, a nagy hőséget tisztelni kell.
2: Na Zenobia, ha egyetlen történelmi pillanatot láthatnál élőben, ma is kérdezem, melyik lenne az?
3: Én biztosan azt a pillanatot választanám, amikor az Apollo és a Soyuz űrhajósai kezet fogtak az űrben. Micsoda érzés lehetett, és te mit választanál?
2: Én pedig szívesen felmentem volna az Eiffel-torony tetejére azon a nyáron, amikor először nyílt meg a látogatók előtt. Most pedig önök következnek, ha egyetlen napra visszautazhatnának a történelembe, melyik eseményt néznék meg a saját szemükkel?
3: Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Nagyon kíváncsiak vagyunk, melyik korszakba utaznának el legszívesebben.
2: A történelem nagy pillanatai könyvekbe kerülnek,
3: de a saját életünk legszebb történeteit mi írjuk meg minden egyes nap. Lehet, hogy a holnapi emlékeink éppen ma születnek.
2: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
3: Maradjanak velünk, mert a mai napból is együtt készítünk egy szép emléket.
1: Ennyi volt a mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre váltsz, látogass el a Pizsu Burger Szent Mórba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsu Burger Szent Mór. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piac tér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: Here we go!
0: A térség legjobb zenéi.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.
6: A Panda Kuckó rovat támogatója a Profivet Állatorvosi Ambulancia Magyar Kanizsán a Gesztenyefasor 90 per a szám alatt. Profivet, mert a legjobb barátaink a legjobb gondoskodást érdemlik. Zenobia, mondd csak, te szoktál beszélni a kutyáthoz úgy, mintha mindent értene?
7: Igen, és nem csak beszélni, néha még tanácsot is kérek tőle, és tudod mit? Mindig olyan figyelmesen néz rám, mintha tényleg válaszolni készülne.
6: És most jön egy érdekes kérdés, vajon a kutyának tényleg fontosabbak a hangunk, mint maga a szó, amit kimondunk?
7: A kutyák nem csak azt figyelik, hogy mit mondunk, hanem azt is, hogyan mondjuk. Egy kedves, nyugodt hang megnyugtatja őket. Egy ideges, feszült hang viszont akkor is nyugtalanná teheti őket, ha közben kedves szavakat használunk.
6: Ezért van az, hogy néha elég csak annyit mondani, ügyes vagy, ez már csóvál, nem biztos, hogy minden szót ért, de az érzést igen.
7: A kutyák rengeteget olvasnak a mozdulatainkból. Egy mosoly, egy lehajolás, egy simogatás, nekik ezek legalább annyit jelentenek, mint a kimondott szavak.
6: Talán ezért mondják, hogy a kutya nem a beszédünket tanulja meg, hanem bennünket.
7: Próbálják ki ma például, amikor hazaérnek, ne csak megsimogassák a kutyájukat, hanem szólítsák meg nyugodt, vidám hangon, figyeljék meg, mennyire másképp reagál.
6: És most önökhöz fordulunk, van olyan beceneve a kutyájuknak vagy a cicájuknak, amit csak önök használnak? Lehet vicces, lehet aranyos, vagy teljesen különleges.
7: Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Lehet, hogy a legötletesebb beceneveket a műsorban is megemlítjük.
6: A kedvenceink talán nem értik minden szavunkat,
7: de azt mindig érzik, hogy szeretettel szóltunk hozzájuk, és néha ez a legfontosabb nyelv a világon.
6: A Panda Kuckó rovatot a Profivet Állatorvosi Ambulancia támogatja Magyar Kanizsán, a Gesztenyefasor 90 per A szám alatt található Profivet, ahol a szeretet minden vizsgálat része.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: Zenobia, szerinted mi lehet a japán nők egyik legnagyobb szépségtitka? Drága krémek, vagy pedig luxus kozmetikumok?
4: Én is ezt hittem, pedig sokszor a legegyszerűbb dolgok működnek a legjobban, és az egyik ilyen a rizs.
3: Igen, jól hallották. Az a rizs, amit szinte minden konyhában megtalálhatunk, évszázadok óta használják Japánban a bőrápolásra.
4: De miért éppen a rizs? A rizs természetes antioxidánsokat, aminosavakat és vitaminokat tartalmaz, segíthet puhává tenni a bőrt, javíthatja annak hidratáltságát, és sokan azért kedvelik, mert finomabbnak, símábbnak érzik tőle az arcbőrüket.
3: Persze, csodát egyetlen pakolás sem tesz, de egy kis otthoni kényeztetésnek tökéletes. De hogyan készül?
4: Nagyon egyszerű. Főzzenek meg egy kevés rizst, lehetőleg só nélkül. 2 evőkanálnyit törjenek össze villával, adjanak hozzá egy teáskanál mézet és egy kevés natur joghurtot.
3: Keverjék krémesre, vigyék fel a megtisztított arcbőrre, hagyják hatni körülbelül 15 percig, majd langyos vízzel öblítsék le. Ha valakinek érzékeny a bőre, először érdemes kis bőrfelületen kipróbálni.
4: A japán nők szerint a szép bőr 3 alappillére az elegendő folyadék, a pihentető alvás és a stressz csökkentése.
3: Mert hiába a legjobb arcpakolás, ha közben megfeledkezünk saját magunkról. És most önökhöz fordulunk. Van olyan házi praktika, amit még a nagymamájuktól vagy az édesanyjuktól tanultak, és a mai napig bevált: uborka szemre, kamillás borogatás, mézes pakolás, vagy valami egészen különleges.
4: Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Lehet, hogy a következő adásban éppen az önök tipjét osszuk meg a hallgatóinkkal.
3: A szépség nem ott kezdődik, amikor tükörbe nézünk,
4: hanem amikor szánunk egy kis időt saját magunkra, mert néha már 15 nyugodt perc is elég ahhoz, hogy kívül, belül egy kicsit jobban érezzük magunkat.
3: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
4: Maradjanak velünk, mert a legjobb reggelekhez egy kis mosoly, egy jó dal, és néha egy kanál rizs is elég lehet.
2: A szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: どこへ頑張る。
1: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
2: Zenóbia, szerinted a csillagok tényleg tudják, milyen nap? Pontosan, nálunk a horoszkóp nem jóslat, hanem egy kis reggeli útravaló. Nézzük, mit üzennek ma jelképesen a csillagok.
3: Kos,

0: Ma lendületből nem lesz hiány, de ne akarjon minden ajtón egyszerre berontani. Válasszon ki egyetlen fontos feladatot, és azt vigye végig.
1: Bika, egy nyugodt beszélgetés ma többet érhet bármilyen nagy gesztusnál. Ne sietesse azt, aminek még érnie kell.
0: Ikrek, ma könnyen a figyelem középpontjába kerülhet egy jó ötletével. Mondja ki bátran, ami eszébe jut.
1: Rák, valaki ma jobban számít az önkedvességére, mint mutatja. Egy üzenet vagy ölelés most sokat jelenthet.
0: Oroszlán, ragyoghat, de ma az lesz igazán emlékezetes, hogyan bánik másokkal. Dicsérjen meg valakit őszintén.
1: Szűz, nem kell minden tökéletesre csiszolni, legyen elégedett azzal, ami egyszerűen jól sikerült.
0: Mérleg, ma könnyen elsimíthat egy félreértést, előbb hallgassa meg a másikat, aztán válaszoljon.
1: Skorpió, a megérzései ma különösen élesek lehetnek, figyeljen arra, amit elsőre érez.
0: Nyilas, valami új ma felpesdítheti a napját, mondjon igent egy spontán ötletre.
1: Bak, a kitartása most is dolgozik önért, még akkor is, ha az eredmény nem látszik azonnal, este számolja össze, mennyi mindent elvégzett.
0: Vízöntő, egy szokatlan gondolata ma teli találat lehet, ne férjen másképp látni a dolgokat.
1: Halak, ma a csendes pillanatok adhatják a legtöbb erőt, szálljon magára 10 nyugodt percet. És most önökhöz fordulunk, melyik tulajdonság illik önökre a legjobban a csillagjegyükből? Makacság, kíváncsiság, érzékenység, vagy esetleg bátorság?
0: Ezt is írják meg nekünk SMS-ben a 0631-670-550-es telefonszámra.
1: Vagy pedig kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. A csillagok talán mutatnak egy irányt, de a mai napot a saját döntéseink, szavaink és mosolyaink teszik igazán szépé. Most pedig jöjjön a mosolycsomag egy jó kis kabaréval, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját.
2: A horoszkópot a Palicsi Nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
3: 103.5 Feels good. Makes me feel good. It's my station. Panda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
5: Következik a Mesélj, mi van veled című jelenet, és annak író előadója Varga Ferenc József.
6: Na, szia, kamizós! Ha régen beszéltünk, mi van veled? Képzeld el, bementem a szupimárciba, nyújtom a pénztárosnak a 20 000-est, azt mondja, nincs kisebb. Hát mondom, minden 20 000-es ugyanekkora. Adtam neki kártyát, ez egy fiatal fickó volt, azt mondja nekem, érinthetem? Hát mondom, tőlem okés, de ha a pasi meglát minket. Bypasszal fizusztam, igen. Vettem egy sós magyarót. Rá van írva, hogy nyomokban magyarót tartalmaz. Na meséljél, mi van veled? Képzeld, én megint fogyizok. Igen, ma múltkor sétáltunk a bandival az utcán, találtam egy 100 forintos, fölvettem, erre ilyet szól a bandi, hogy mi van, felszedtél egy kilót? Úgyhogy most szedek ilyen étrend kiegészítőt, igen, az a neve, hogy Etiópia Fitness. Ott lehet kapni a Turbo Soli mellett, és képzeld el, a szépségszalomban most az volt kírva, hogy halpedikűr. Hát mondom, ezt megnézem, mert el nem tudom képzelni, hogy hogy csinálják. A halnak nincs is lába. Mert olyan, hogy kutya kozmetika olyan van, azt tudom. Ja tényleg, figyú, a bandi szerint menjek el kutya kozmetikusnak. Most szerinted hogy sminkeljek ki egy Rottweilert? De most tényleg. De azt mondja a Bandi, hogy azért lenne jó nekem, mert a vendégek nem szólnának közben, ha beszélek hozzájuk. Na meséljen, mi van veled, jó vagytok? Te figyú, én nem akarok kutyákat fésülni, inkább egy kis wellness szalcsit szeretnék. Szóltam is a Bandi haverjának, aki ügyvéd, azt mondja a pasi, BT vagyok, mondom, nem, Szilvinek hívnak. Meg ilyet kérdez, hogy akarok-e katás lenni. Hát mondom, az nem trendi, mert már a Hajdú Péter se katás. Igen. Na meséljen, Mizuka, mi van veled? Meg se kérdezed, mit csináltunk tegnap? Mondjuk semmi különöset. Plázáztunk, igen, mert reggel ki volt írva a fácsére, hogy esik a eső. Kinéztem az ablakon, és tényleg. De, ma tök jók voltak a fácsén. Volt egy kép, hogy a hóember gitározik, és oda volt írva, hogy Havas Hendrix. Bocsi. Meg hogy mi az, amikor rágó gumit osztanak a Vatikánba? Urbi et orbit. Hogy vagy? Úgyhogy tegnap elmentünk a plázikába, meg képzeld, egy gyönyörű műszempillát csináltattam, csak a kocsiban nem tudok vele pislogni, mert összekarcolja a szélvédő. Meg képzeld, anyámnak vettem ilyen műfogsorragasztót, még a múlt héten, azóta se tudja kiszedni a pohárból. Te a Bandi olyan hülyéket beszél, egy vendéglőm meglátta kiírva, hogy Márton napi libanapok. Azt mondja, vihogva nekem, hogy ez rólam szól. Hát mondom, engem nem is Mártonnak hívnak. De azért bementünk, és kérdezték, hogy kérek-e ludláptortát. Hát mondom, az nagyon gusztustalan lehet, úgyhogy inkább rendeltem egy laktóz- és gluténmentes, szénhidrát csökkentett, zéró kalóriás tortát. Kihoztak egy üres tányért. Kösz, csiká. És jól vagytok. Azt mondja a Bandi a múltkor, hogy főzzünk otthon pálinkát. Kinyitottam egy üveg szilvát, föltettem a tűzhelyre, de nagyon vacaklát, nem ízlen. Ezek után a fagyi főzést meg ki se próbálom. Na mondjál valamit, mi van veletek? Te figyú, a Barbie is olyan hülye, komolyan mondom, fölhív, érted? Majd rinyál, hogy le fog merülni a telója. Hát miért teszi bele a vízbe? Meg képzeld, de nyomkodom a enyémet otthon, és te hiába simizem a érintő kijelzőt, nem változott a kép. Hát akkor látom, hogy az a pipere tükör. Figyuk, ha leteszem, jól majd domcsizunk. Amúgy jól vagytok, jól van. Mi van az Edittel? Hát a Hartman Edittel. Nem ismered? Én? A Szilvi. A Bényei Szilvi. Mit, te nem a Orsi vagy? Basszus! Te tényleg nem a Molnár Orsi vagy? Antal Károly. Én nem is ismerlek, akkor meg mit veszed fel a telcsit, te hülye? Olyan hülyék a emberek!
4: A Mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Folytatódnak a nyári alkotótáborok Magyar Kanizsán, a KNESZ Oktatási és Művelődési Intézmény nyári táboraiban, ezen a héten is kreatív foglalkozások, közös alkotások és élménydús programok várják a gyerekeket. Az Aurora összművészeti tábor és a Zümmögő kézműves alkotótábor és sok fiatal számára teszi tartalmassá a vakációt. Népszerű a Tiszavirág kemping. A nyári szezonban továbbra is sok vendéget fogad a Magyar Kanizsai Tiszavirág kemping. Tiszapart közelsége, a strand és a nyugodt környezet miatt egyre többen választják Magyar Kanizsát pihenésük helyszínéül. Készül a Hímzés 100 év tükrében kiállítás. A Dobóti Hamér képtár továbbra is várja a régi jó állapotban megőrzött hímzett textileket az augusztus közepén nyíló kiállításhoz. A szervezők szeretnék minél gazdagabban bemutatni vidékünk hímző hagyományait és családi értékeit. Egyre népszerűbbek a nyári olvasótáborok Magyarországon. A nyári szünetben országszerte könyvtárak és művelődési intézmények szerveznek olvasó- és élménytáborokat. A cél, hogy a gyerekek játékos formában fedezzék fel az olvasás örömét, miközben új barátokra is szert tehetnek. Európában ismét reneszánszát éli a csillagturizmus. Egyre többen keresik fel a fényes szennyezéstől távoli helyeket, hogy megfigyeljék.

a kreativitás és az új készségek elsajátítása a fiatalok jövője szempontjából. A nap jó híre, nyáron közösségeinkben ismét sok önkéntes segíti a táborok kulturális programok és családi rendezvények lebonyolítását. Jó látni, hogy ilyen sokan dolgoznak azért, hogy másoknak élményeket szerezdenek. A szerda már fél siker, innen már a hétvége közelebb van, mint a hétfő. Panda Radar, képben a világgal.

0: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás. Varúdi otthon.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
3: Ez volt a reklám.

0: 95.5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
4: Zenóbian, voltál már nagyon korán reggel a Tisza partján?
5: Igen, és azt hiszem, aki egyszer látta a Tiszát ködben burkolózni, az soha nem felejti el.
4: Van benne valami különleges, mintha a folyó még nem ébredt volna fel, mintha egy puha takaró alatt lenne.
5: Nyáron és kora ősszel gyakran előfordul, hogy hajnalban sűrű köd ül a víz fölé. Ahogy felkel a nap, lassan oszlani kezd, és néhány perc alatt teljesen eltűnik.
4: A régi halászok azt mondták, amíg a Tisza ködöt visel, addig a folyó mesél. Persze ez csak szép népi mondás volt, de jól mutatja, mennyire tisztelték ezt a folyót.
5: Régen sok halász úgy tartotta, hogy a ködös reggeleken csendesebben kell evezni. Nem csak azért, mert rosszabb volt a látás, hanem mert úgy hitték, a természet ilyenkor még alszik.
4: És talán volt ebben valami, hiszen hajnalban tényleg minden más lassabb, nyugodtabb, békésebb.
5: A Tisza parti köd szépsége nem csak a látványban van, hanem abban az érzésben, amit ad, abban a csendben, amikor csak a madarak hangját halljuk, és a víz lassú hullámait.
4: Néha azt hiszük, a legszebb dolgok messze vannak, pedig lehet, hogy egy nyári hajnalon a Tisza partján várnak ránk. Most pedig önökhöz fordulunk, melyik napszakban a legszebb a Tisza az önök szerint, napfeltekor délután, naplementében, vagy egy csendes nyári estén?
5: Írják meg nekünk SMS-ben a 0631670550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán, szívesen meghallgatjuk az önök legszebb tiszai pillanat emlékeit is.
4: Ha ma a Tisza mellett járnak, ne csak nézzék, álljanak meg egy pillanatra.
5: Mert a folyók nem sietnek, mégis mindig célba érnek. Talán nekünk is érdemes néha egy kicsit lassabban haladni.
4: A Tiszai Pillanatok azért született, hogy újra felfedezzük azt a kincset, amely nap mint nap mellettünk folyik.
5: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk, mert a Tisza történeteiből még rengeteg vár ránk.
3: A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

azt szeretném mondani, így egyszerűen, szeretlek. Ezt nem tudom másképp.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
6: Zenobia, szerinted kell több száz kilométert utazni ahhoz, hogy új élményekkel gazdagodjunk?
7: Szerintem egyáltalán nem. Néha a legszebb helyek itt vannak szinte karnyújtásnyira.
6: Ma egy ilyen városban látogatunk, úti célunk Topolya, ahol a természet, a történelem és a nyugalom kéz a kézben jár.
7: Ha Topolyát említjük, sokaknak elsőként a topolyai tó jut eszébe, egy hely, ahol jó sétálni, kerékpározni, horgászni, vagy egyszerűen csak leülni egy padra és élvezni a csendet.
6: A naplemente különösen szép a tópartján, a víz ilyenkor aranyszínben ragyog, és néha olyan nyugalmat áraszt, hogy az embernek eszébe sem jut sietni.
7: Topolya egyik különleges büszkesége a lovarda. Nem csak azoknak nyújt élményt, akik lovagolnak, hanem azoknak is, akik egyszerűen szeretik a lovak közelségét.
6: A lovak nyugalma, eleganciája és ereje mindenkit lenyűgöz. Sok helyen kezdők is kipróbálhatják a lovaglást szakértők segítségével, a gyerekek pedig közelebbről is megismerkedhetnek ezekkel a csodálatos állatokkal.
7: Érdemes végig sétálni Topolya központjában is, a hangulatos utcák, a parkok és a kávézók igazi vajdasági életérzést adnak.
6: És ha megnéznének, térjenek be egy helyi vendéglőbe is, egy finom ebéd vagy egy jó kávé után még szebbnek tűnik az egész város. És most önökhöz fordulunk, önök ültek már valaha lóháton? Hol volt az első lovaglások, vagy csak messziről csodálják ezeket a csodálatos állatokat?
7: Írják meg nekünk ezt is SMS-ben a 0631670550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. A legszebb történetekből szívesen idézünk a következő műsorban.
6: Nem mindig a legtávolabbi út a legemlékezetesebb.
7: Néha elég csak egy közeli várost új szemmel felfedezni, mert a legszebb élmények sokszor ott várnak, ahol már azt hittük, mindent ismerünk.
6: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk, mert minden reggel új úti célt, új történetet és egy kis utazási kedvet is hozunk önöknek.
5: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954. Megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Penkovszka 13. Napi friss menüebédek, nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok, és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
1: AMT Uni agent Svet Kamena, mermeri graniti iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44. Telefon 0230 389 126 i 062 180 4446.
2: Ez volt a reklám.
3: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
4: Panda Rádió.
3: Ez a Panda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig, kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat.

0: A farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem találkozik.
1: Zenóbia nyáron szerintem minden második ember bőrruhát vesz fel, kényelmes, szellős és még a hőségben is jó érzés viselni.
2: Ez igaz, de sokan azt hiszik, hogy a bőrruha mindenkinek és minden alkalomra egyformán jól áll, pedig ez nem egészen így van.
1: A lazább szabású ruhák, igazi nyári kedvencek, jobban jár bennük a levegő, kevésbé tapadnak a bőrhöz és kényelmesek a nagy melegben.
2: Ha lenvászonból, pamutból vagy viszkózból készülnek, még kellemesebb viseletet jelentenek, ráadásul egy szalmakalappal és egy könnyű szandállal nagyon elegáns nyári összeállítást alkotnak.
1: De mikor nem a legjobb választás, ha a ruha túl bő és teljesen eltakarja az alakunkat, könnyen elveszíti a formáját az egész öltözék. Ilyenkor nem a ruha lesz kényelmesebb, hanem egyszerűen túl nagy.
2: Egy apró trükk sokat segíthet, egy vékony öv a derékon, egy felhajtott új vagy egy rövidebb fazon már is sokkal nőiesebbé teheti az összképet.
1: A titok az arányokban van, ha bőrfelsőt viselünk, jól mutat hozzá egy karcsúbb nadrág, ha pedig bőszoknyát választunk, egy egyszerűbb testhez álló felső remekül kiegyensúlyozza az összeállítást.
2: A divat nem arról szól, hogy elrejtsük magunkat, hanem arról, hogy jól érezzük magunkat abban, amit viselünk. És most kíváncsiak vagyunk önökre, önök nyáron melyiket választják szívesebben, a bő lengeruhákat, vagy inkább a testhez álló fazonokat?
1: Írják meg nekünk SMS-ben a 0631-670-550-es telefonszámunkra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Kíváncsiak vagyunk, idén melyik stílus a kedvenc, mivel hogy a divat változik?
2: Igen, de az önbizalom soha nem megy ki a divatból. Viseljék azt, amiben jól érzik magukat, mert a legszebb kiegészítő mindig a mosoly.
1: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádióban.
2: Maradjanak velünk, mert nálunk minden reggel tartogat egy kis inspirációt kívül és belül egyaránt.
0: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: mostova.
1: No, eddig jöttem én, mondod, a lélek eddig elcibált. De ma van a nap, hogy magad alatt vagy kideprimált. Nem csinál fesztivált, csak ventilál, és nem kizárt, hogy ő belőle reszli vált. Már annyi kört tett, hiába már a kört lett. Szedegeti szilánkjait a jobb időknek. Mondod a sorszám, amit a portán kezedbe adtak. Összetéphető, a gép kihagyta, átlépett rajtad. De csak a sorok érnek véget, nem az élet. E féte nem vagy senkinek se szolgaság.

Üzenik a bölcsek, embernek születni könnyebb, mint embernek maradni, s nem beállni valami Isten verte szörnynek. Pedig amikor e fura világra lögtek, előtt tanultál sírni, mint nevetni, folyt a könnyed. Ma igazi lőt sem, vagy csupán egy karcolást csinál, ki te vagy erősebb, bár nem neveznek hősnek, a győztesek se jelöltek be ismerősnek. Innen szép nyerni és lerúgni magadról a téveszmét.

0: awesome. Honda Rádió. Hit music. Give it up. Honda Rádió.
1: Biztosítási percek. A biztosítási percek támogatója a DD Or biztosító. Mert a nyugodt utazás már az indulás előtt elkezdődik. Kedves hallgatóink, beköszöntött a nyár. Sokan készülnek nyaralásra, kirándulásra vagy külföldi utazásra. Ilyenkor általában mindenki a bőröndökkel, a szállással és a programokkal foglalkozik. Pedig van valami, amire legalább ennyire fontos gondolni, ez pedig az utasbiztosítás. Sokan úgy érzik velük, úgy sem történhet semmi. Pedig egy váratlan betegség, egy baleset vagy akár egy elveszett poggyász is könnyen megváltoztathatja a vakáció hangulatát. Külföldön az orvosi ellátás költsége gyakran nagyon magas lehet. Egy egyszerű vizsgálat vagy gyógyszer is jelentős kiadást jelenthet. Éppen ezért érdemes még indulás előtt gondoskodni a megfelelő védelemről. Az utasbiztosítás nem csak egészségügyi segítséget jelenthet. Sok esetben fedezetet nyújthat poggyászkár, járatkésés vagy más váratlan helyzet esetén is. Akár tengerpartra indulunk, akár városnézésre, akár egy hosszabb külföldi útra. A biztonság mindig jó útitárs. Egy kis gondolat a végére. A legjobb nyaralás az, amikor csak az élményekkel foglalkozunk, és nem kell aggódnunk a váratlan helyzetek miatt. Ezért érdemes már indulás előtt felkészülni. Ez volt a biztosítási percek. A rovat támogatója a DD Or biztosító. Mert az emlékeket hazahozni jó, a gondokat pedig jobb megelőzni. DD Or biztosító. A biztonság, amely elkíséri önt az utazás minden kilométerén. Panda Rádió. FM 103,5. Mindannyiunk hangja.

és már véget is ér. Egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai Proline PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: a legjobbat a legjobb helyről, Kaprioló Bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló Bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arengyelovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.

0: Na putu ste? Čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš? Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
2: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
2: Dok se fudbalska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije. Odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Ez volt a reklám.

0: határ felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópáit teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hideg üdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe, a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Banackó Arangyalovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
3: Ez volt a reklám.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Pondo Rádió.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
2: Ez volt a

0: Be, dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen ili proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMP Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMP Uniagent. Benecko Arangyelovo.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
4: Ez volt a reklám.

0: a legjobbat a legjobb helyről. Kapriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kapriolo bicikli. Az ön és családja részére. Kapriolo. Több mint bicikli. www.kapriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Júliusi kínálatunkkal zentai rommelőzletben lazúrfesték sima 2,5 liter 1300 dinár darabja, lazúrfesték fényes 2,5 liter 1350 dinár darabja, zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös 779 dinár darabja, építési fólia 170 dinár kilogramja, Petőfi Sándor 37 zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici. Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.

0: A határ felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópáé teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hidegüdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe, a Horgos 1-es határátkelő hely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkből.tv

0: One.
1: Thank you. I've got you under my skin.

0: 3, 5, 5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. STCable.tv.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Na putu ste? Čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš? Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Kapriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kapriolo bicikli. Az ön és családja részére. Kapriolo. Több mint bicikli. www.kapriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
2: Ez volt a

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jeseni i proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.
1: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera. Július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
2: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv
2: Ez volt a

Sasam. Fun Rádió. Hit music. Panda Rádió.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
0: Okay.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: 95.3.
1: Hit music.
0: Panda Rádió. 2 óra van.